ozosíp, ozosíp, pokinek, osemeky, pokinek, osemeky. Čudosíp, čudosíp, pokinek, osemeky, pokinek, osemeky. Lámozením, lámozením, sötétky, míg se vagyok, a babámnak elég szép. Ozosíp, ozosíp, pokinek, osemeky,

o szemekig, akinek a szemekig. Már az enyém nem egészen sötétkig, mégis nagyobb, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekig, akinek.

0: mozosíp, mozosíp, pokinek o szemeki, pokinek o szemeki. Már az enyémnem egészen sötétkék, mégis vagyok a beállna sötétség. Mozosíp, mozosíp, pokinek o szemeki, pokinek o szemeki.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.